0: Enggak.
1: Ing ian kasub jeroning punika barat yuda sedawak sedan ide Prabu Salieu.